0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: مثلا اینجا ویگه چپو
1: متراسه که تلالو که

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

on your Swalosh. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Tony M. Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitök jó rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: This generation rules the nation with version.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Cook MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is CG Antoine.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
0: A segítséged.

0: Amíg mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.
2: Bunny, me bananas, best bananas in the world. Come by me bananas.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkógalaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkógalaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rintafogú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megáll.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.
1: Captain Bolin and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a lazulási műsor velem. Szillel üdvözlök mindenkit! Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak és a gyerkőcöknek. Lehet jönni bulizni, hallgassátok a Bitangyó rádiót, én veletek leszek egészen 18 óráig. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, hát kellemes délutánt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ma 2026, május 5-e van, keddi napocska, Györgyi nevezetű névnap van. Minden Györgyinek boldog névnapot kívánok. Aztán vannak másodlagos mai névnapok: Angelus, Árvácska, Béke, Ernella, Erzsébet, Iduna, Jutta, Nyék, Toszka, Erna, Gotthárd, Irina, Judit, Pius, Viola, Kocsár, Teofil, Irén, Özséb, György, János. Mindannyiótoknak nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, 26 fok van, ez valami döbbenet, ugye? Ugye? Nagyon szép időnk van, hála Isten, de hát kellene az eső is, nagy a száj van. Úgyhogy hát, uram, adjad már az esőt, ugye? Van egy olyan dal is. Hát kérem szépen, kellemes lazulást kívánok mindannyiótoknak, és hát remélem, hogy jól fog telni a mai délután velem, veletek, nekem is és nektek is, de nektek főleg, mert hát azért jöttem, hogy nektek zenéljetek. Jön is egy jó kis dalocska, Red Jox barátom zenéje, egyik zenéje, Something Worth Fighting For. Figyelj, fülej, aztán egy kis translokáció. Figyelj, ez van! Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, itt a heavenface.com-on, a Bitangyó Rádió csetjén, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjelrádió.com. Itt van kedves Kata, Lara, és két robotunk, és várok mindenkit. Aztán még jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, és a Facebook csoportunkban, a Bitangyó Rádió csoportban. Itt is vannak emberkék, nagy puszi nektek is. Akinek van kedve, jöhet táncolni velem.

Music Party kézivel. Music Party kézivel. A 80-as, 90-es évek italo és eurodiszkó dalai, remixek, ritkaságok és felvételek a New Generation italo

Helyó, halihó, kedves Ironella, nem tudom, hogy miért más a hangom. Lehet, hogy más a hangom, mert hangbeállítást csináltam az adás előtt. Nem tudom. A lényeg az, hogy van hangom akkor ezek szerint, de az is lehet, hogy azért, mert horkoltam. Nem tudni. Hát ki tudja ezt? Vagy elvittek az UFO-k, ugye? Na de kérem, az halál tuti fix. Hogy a mai dé, a mai menü a következő itt a Bitangyó Rádióban. 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. Aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. Remélem, hogy igen, jól mondtam. Közben megnéztem Roni műsorát, mert ő nála soha nem lehet tudni, hogy mi lesz. Tehát nálunk itt a cseter már rosszul van beírva, szóval hajrázás lesz Ronival 18 órától, ez tuti fix. Úgyhogy várunk mindenkit ide hozzánk a chatfalra, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Jön érkezik Kozmonov, Please Don't Leave Me, Junkers Papa Remix, aztán GNG, Jackfell, Szecsei és Majka Supersonál, figyelj, fülej!

Nagy puszi neked, kedves szörnyen a chat falunkon, már vártalak. Nem tudom, mi van, nagyon kevesen vagytok. Hát biztos dolgoztok, vagy éppen nem értek rá itt fenn lógni velem, de hát remélem jönnek még többen is. Kezdtem már félni, ugye? Kacajka elkezdte nyomatni a dance-t a Facebookon. Gyere fel a chatre, anyukám!

Ez eléggé olyan nokedli gyártós nóta, mit szóltok hozzá? Nem tudom, mi van velem, most megkívántam a nokedlit. Kinek van nokedli, a szóljon, megyek!

Ha nagy a kuffer, akkor nagy a szoknya is. Szokták mondani, ha nem baj, ha nagy a bőrönt, sok mindent bele lehet pakolni, ugye? Vagy valami ilyesmi.

de az biztos, hogy a lazulási nem múlhat el Tiesto nélkül. Little Beard, egy HB Beats remix, itt a Bitangyó Rádióban érkezik. Hava is rákontrázott, azt írja, hogy csak nehéz vele utazni. Hát milyen igazatok van ma, nagyon bölcsek vagytok.

Azt írták, hogy szerelni kell rá kereket. Hát az már banyatank, ugye? Emlékszem, nekem is volt banyatankom, mikor rendszeresen jártam piacra, csak egy volt a baj, akkor ugye még nem volt kocsink, hogy ugye a buszról leszállva elhagytam a kereket. De amúgy el se hinnétek, hogy mennyi minden belefér egy banyatankba, lehet bele pakolni rendesen.

Haladunk tovább, jön Ken Rogers, Can't Get In című zenéje, aztán hát jön Fisher is, méghozzá Losing It, egy régebbi felvétel Tom Sparks előadásában. Figyelj, fülej! Lesznek még a mai délutánon meglepetések tőlem nektek.

Music Party Kézivel. Music Party Kézivel. A 80-as, 90-es évek italo és eurodiszkó dalai, remixek, ritkaságok és felvételek a New Generation italodiszkó előadóitól. Music Party Kézivel. Két hetente este

Érkezik hamarosan Lima Never Ending Story, aztán egy kis perfekt, nagyon perfekt a napotok, remélem.

Nálunk a cseten már a ketrec harcosok is megérkeztek havak képformáiba. Hát nem állt oda néznem, bár behúnyom a szemem inkább egy kicsit.

Neverending Story, végtelen történet, ez egy jó kis filmnek a zenei feldolgozása, úgymond. Na akkor hagyd lobogjon a hajunk, perfect.

Hey-ho, halli-ho, az elérhetőségünk bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és azon belül a chatre kattintani. Itt megtaláltok engem is, és mindenkit is, akik itt vannak fönn a cseten, a csetünkön, ugye? Maskra 67, Nefertiti Szörnyella, Lara Hava, Bobby Ártudító, várok mindenkit sok szeretettel, ahol még halhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, és a titkos csevegés.hu oldal, ahol legalábbis én vagyok, plusz még a Facebookon a Bitangyó Rádió csoport, úgyhogy üdvözlök nagy puszi mindenkinek, ez még mindig, ugyebár, a lazulási műsor velem, Szillel, 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától érkezik egészen 20 óráig Roni és a hajrázás, 20 órától 22 óráig Kéz és a Music Party, tartsatok velünk, egészen este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Jön egy Red Jocks nota, Cold Magic, aztán G. Baldwin és Willy William, Migente DJ Deka exkluzív remixe itt a Bitangyó Rádióban.

Azért ilyen intenzíven nem szeretnék tanulni kínait. De az biztos, hogy most elvarázsolok mindenkit egy abrakadabra nótával. Szondlóvers érkezik.

Haladunk is tovább egy legújabb zenével, Hyper Wolf 2, Red Jox nótája, Vadi új, Fancy Girl a dal címe. Figyelj, fülej, aztán érkezik, aki 17 éves korában lett nagy sztár. Ő nem más, mint Britney Spears.

érkezik Time Has Everything, Red Jocks nótája. Remélem mindenki jól érzi magát.

Hello, hallihó, nagyon sok szeretettel üdvözlöm, aki most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Nagy puszi neked, Roni, és hát majd jó készülődés neked az adásodhoz, ami ugye a hajrázás lesz. 18 órától 20 óráig Roni érkezik a Hajrázás című műsorával. Tartsatok majd vele, ne menjetek sehova, sehova. Aztán utána sem menjetek sehova, mert érkezik 20 órától 22 óráig kedves kollégám Kézi és a Music Party, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porbolletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal és a titkoscsevegés.hu oldal, és ugye van nekünk egy chatfalunk, bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és a Facebookon is elérhetőek vagyunk, ott meg, hát ma már kész vagyok. Hát kérem szépen, Bitangyó Rádió csoport a Facebookon, nagy puszi nektek is. Szóval elfáradtam, az az igazság, sok beszédnek sok a zajja, mindenhol elérhetőek vagyunk, még a My Online Rádión is, képzeljétek el, úgyhogy lehet mindenféle téren hallgatni minket. Jön, érkezik Jackson Star, King Jack, Malevo remixe, aztán Alexandra Stan, Mr. Sexabate.

Mondom az uramnak, Niki, Tibi, hát kérem szépen ennyi helyre figyelni, ahányan vagytok, szerte széjjel, szerintem tehetség kell, hát de nő vagyok, ugye, és a nők nagyon sok mindenre tudnak egyszerre figyelni.

Hát kérem szépen, a tisztességes házi asszonyok ilyenkor tésztát mennek gyúrni. Hát jó gyúrást! Hello, hello, Kata a titkoscsevegés.hu oldalon. Aztán itt van Roni, Niki, egyre többen vagytok mindenhol szerteszét. Igazándiból nem nagyon van időm nekem nézelődni, ide nézek, oda nézek, aztán megyek tovább.

A tojásokra vigyázzatok nagyon. Fontos a fehérje. Na gyerünk!

egy jó kis nylon. Mi az? Hogy hívják? Segítsetek. Nem kombiné. Nylonka, ugye? Otthoni ruha, az öregasszonyok szokták hordani. Bár-bár ők se hordják. Otthonka, köszi szépen. Igen, néha nem tudom kifejezni magam, sajnos. De hát itt vagytok ti, ahogy segítsetek néha, olykor-olykor. Hát nylonka! Én elneveztem nylonkának az otthonkát, mert nem jutott eszembe a szó, hogy otthonka. Nekem nylonka, ez is jó. Ez jobban hangzik, nem? Szóval elképzeltem magam nylonkába, ahogy libegek éppen a kapu felé, és nem tudom, x éves vagyok, mit tudom, van ez a néniknek ez a, mi ez? Mamusz? Bár nekem is van mamuszom, annyira öreg nem vagyok még. Szóval fejkendő a fejemen, és megkérdezem, hogy mit akarsz, te, Dickman?

De félretéve a viccelődést, az én nagymamámnak volt otthonkája, és volt mamusza is, és bizony fejkendője is volt. Remélem nektek, akiknek él a nagymamáitok, nekik is van.

sőt, képzeljétek el, a nagypapám TSZ-be dolgozott, és lovakkal dolgozott, szántott, vetett, aratott, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy volt egy mici sapkája, olyan, mint Szandi, csak nem pirosba, hanem kékbe, és mindig lucerna szaga volt, emlékszem rá.

Meg arra is, hogy mindig elloptam a papának a sapkáját. Jumbo sapka, köszi. A közepén volt egy ilyen kis kinövés. Igen, vidéken még talán látható, található kedves kacajka, de nem nagyon jellemző már. De az biztos, hogy érkezik Frisco Disco on Way Tickets.

Kérdezik Kata, hogy mi az az otthonka? Hát hasonló, mint a szabadidő ruha, csak lengép, és hát az idősebb hölgyek hordták, a régiek hordták, úgymond. De szerintem van nagymamád, kedves Kata, vagy ha az anyukádnak van édesanyja, hát nyilván volt vagy van, akkor kérdezz meg tőle, ő biztosan jobban el tudja magyarázni neked. De az hódziher, ugye? Hogy a nő kötényébe sok minden elfér.

Na kérem szépen, Nylon Kaim. Hoztam pár magyar zenét is, így a vége felére. Érkezik Andrew Boy és Szecsei Péter Fikinga kiskecéje. Már nagyon rég játszottam, gondoltam, elhozom. Na figyelj majd!

Azt írja a kedves mókuska kollégina, hogy most látott 14 ezer forintért. Hűha, hát miből van az? Lehet, hogy vannak belevarva aranylapok.

Vagy ez már olyan magas szintű nejlonka, otthonka, hogy tesznek bele ilyen szálat, hogy esetleg a házi asszonyt ne csapjon meg az áram.

nem tudom, ki emlékszik még az iskola köppenyre, közben itt írja nekem kedves kacajka. Hát igen, én szerettem az iskola köppenyt, nagyon csinibini voltam benne állítólag. De amúgy megsugom nektek, hogy ilyen multigyárakban, például köppenyben dolgoznak a hölgyek, illetve a férfiak, úgyhogy nem tűnt azért még el a védőruha, meg hát a szerelőruha, ugye?

Azt a kutya mindenét, ugye szaladta az idő, nem sokára érkezik a Roni és a Hajrázás című műsora. 18 órától 20 óráig fog titeket szórakoztatni, aztán 20 órától 22 óráig Casey és a Music Party. Tartsatok velünk itt a Bitang Jó Rádióban!

És bizony az iskola köppeny minden iskolásnak kötelező volt, és hát nem is beszélek az üttörőről, vagy a kisdobosról, ugye emlékeztek rá? Hát annak is volt egy feelingje. Vagy a cserkészet, ugye? Van, aki még erről se hallott például.

Én ezzel a jó kis zenével szeretnék tőletek elbúcsúzni, de ne felejtjétek el, holnap érkezek 16 órától retro műsorral várok mindenkit sok szeretettel, ne menjetek sehova, érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. Szia voltam, hello, hello!

en fuego.

Szép kora estét kívánok mindenkinek itt a Bütangyó Rádióban. Május 5, 18 óra múlt 2 perccel a magyar idő szerint a mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További szép napot nektek! Na és lássuk, ki van itt velünk a hallgatók között. Itt vannak mindenek előtt a Bitangyó csetesek. Itt van kollégánk Mókuska, itt van Dutyi Dilikata, Lara, Maskora 67, Nefertiti Pista 67, Szörnyela, és a két állandó robotunk Artu Dito és a majdnem minden tudó AI Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak albumface.com csetesek. Aki hallgat kezeket fel, lássam kiről van szó, ki van itten. Itt vannak a Red Zone csetesek. Ugyanígy kezeket fel. És itt vannak a titkos csevegés.hu csetesek. Akik titokban csevegnek. Itt vannak a Facebookon keresztül hallgatók, külső linken keresztül hallgatók, meg mindenki más. És ahogy Xil is mondta, ma hajrázás, de egy kicsit lassabban fogunk kezdeni, mivel hogy azt mondja, egy-kettő, hát két napja volt. Tényleg ma ked. Most volt az anyák napja. Szóval akkor jöjjen egy dal nem is akár kitől, hanem maga Metallicától, nem más, mint Anya mondta.

Metallica, Mama Said, vagyis anya mondta, egy dal minden anyának. Na de amikor azt mondom, hogy anya, sokan gondolnak a saját anyjukra, na jó, most jó értelemben mondom. Nem, mintha máskor rossz indulatból mondanám. De ne felejtsük el, hölgyeim, hogy bizony-bizony sokan közületek is anya. Szóval akkor mindenkinek jöjjön egy dal a nőkről. Mert bizony-bizony nőben a boldogság.

Hát kérlek szépen, most kora ez a hajrázás. Ja, bocs, mókuska, már nem látok ilyen messziről a képernyőre.

0: Ők voltak a Hooligans, nőben a boldogság, bizony-bizony, megyünk is tovább. Nem sokára egy kicsit hosszúra sikerült ma a hölgyek mikrofonja, mondjuk úgy. Na jó, több hölgy fog ma énekelni. De még mielőtt átadjuk nekik a mikrofont, még egy kicsit a pasik élvezik a dolgokat. Jöjjön nem más, mint Lord of the Lost. Egy kis vér. No, meg egy kis csillámpor.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

Lord of the Lost, Blood and Glitter itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor még egy dal, miatt átadjuk a mikrofont a hölgyeknél. Hölgyeknek. Miatt. Nekik. Valakinek. Akárkinek. Na mindegy, lássuk mégis, mennyire messzire fognak tudni elmenni.

Ők voltak a No Resolve, How Far I'll Go. Nem tudom, ha valaki felismerte, ha nem, akkor majd én megmondom, ez bizony-bizony egy cover, rockfeldolgozás volt a Vajna című rajzfilmből. Bizony-bizony tudnak ilyesmit is. Na és akkor, ahogy ígértem, jöjjenek a hölgyek, a nők, a sokanok közülük szerintem anyák is. De vigyázni velük, mert bizony-bizony nem épp angyalkák.

Hailstorm, I'm not an angel, bizony-bizony, ezek nem épp angyalkák. És vigyázni kell, mert nem csak a vérnyomást tudják nektek felvinni, de egyesek még a dopamin szintet is.

ők voltak Sirenia és a Dopamin. És megyünk tovább. Annak ellenére, hogy néha hogy is érzünk a nőkkel szemben, mert bizony-bizony mondtam, van amikor a vérnyomás viszik fel, van amikor a dopamin szintet, vagy az oxitocin szintet, vagy ki tudja milyen szintet. Mi férfiak úgy vonzódunk hozzájuk, na meg egyes nők, mint a moly lepke a lánkhoz. Ne aggódj, mókuska, én is rázom. Bár nekem kisebb a mozgás terem, mivel hogy fülcső van a fejemen. Elég hosszú a kábel, megyen ez. Én inkább a fejemet rázom, mert hajam nincsen, azt már kiráztam. Igen, Niki. Ma a rock nap van. És Ildikó is csatlakozott a hallgatósághoz. Lett is. Mindenkinek jó szórakozást. Menjen az a hajrázás.

hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt,

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Klubzenei 2 óra a Bitangyó Rádióban.

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ők voltak Dilén és a Moth to the Flame, vagyis Moly Lepke a Lunghoz. Nincs bizony-bizony, ahogy mondtuk, a nők fel tudják vinni a pompát, vagyis a vérnyomást, a dopamint, oxitocint, hát ezek az orvosi cuccos, muccosokat nehéz kimondani, legalábbis nekem, nem mennek annyira a sustorgó savak. Na mindegy, de mindenek előtt az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, nemek, hogy a nők erre úgy képesek, hogy nem mondanak sokszor egy szót sem.

Iguana Apes és a No Speech, vagyis nem sok mondóka. Még mindig hölgyek, még mindig nők, talán anyák is. Megvallom őszintén, nem néztem utána, de ez nem is lényeg. Jönni fog egy cover, ők nem más, mint Lacuna Coil. És élvezzétek csak egy kicsit a csendet.

Voltok nem más, mint Lacuna Coil és az Enjoy the Silence egy Depeche Mode coverben. Na, remélem élveztétek a csendet, mert haladunk is tovább, nem másról, mint Battle Beast. Jöjjön egy kis vihar! Eye of the Storm.

Battle Beast, Eye of the Storm, és ahogy elnézem, a Bitongyó Rádió chat falán új érkezők vannak, ők nem más, mint Mázli és Boborján. Jó szórakozást nektek is! Ez itt a hajrázás a Ronival. Így folytatjuk tovább, nem másol, mint Exit Eden. Ők arról híresek, hogy feldolgozzák a dalokat, nem mint Lacuna Coil, például, hogy egy Depeche Mode, ami az is inkább ilyen rock, bár Lacuna Coilnak vannak saját dalai. Ők inkább ilyen pop stílusú dalokat dolgoznak fel. Jön tehát egy ilyen. Ez pedig nem más, mint a Frozen.

Exit Eden és a Frozen, pontosabban Madonna és a Frozen, na meg az Exit Eden, aki feldolgozta. Látom, Mázlinak ez bejön, nagyon örülök neki. Valamiről lemaradtam, de majd visszolvasom a csetet. Megyünk is tovább, nem mással, mint Amaranth. Mert bizony-bizony, ahogy én vissza tudom nézni a csettet, úgy majd a bumeráng is visszatér hozzám, feltéve, hogy eldobom, meg hogy jól dobom.

Amaranth és a Boomerang itt a Bitangyo Rádióban, és egy kicsit lassítani fogunk. Jön Emily és az Evanescence. Közben Zsuzsi is megérkezett a Bitangyo Rádió csatfalára, érezd jól magad. Ez a hajrázás Rodival, abban is a hölgyek énekelnek jelenleg náluk a mikrofon. Kicsit nehéz elvenni tőlük, ha már megkaparintották, de tudjátok, ez már csak így van. Ahogy mondtam, Evanescence. Jöjjön Imaginary.

Evanescence és az Imaginary itt a Bitangyó Rádióban, és a következő dal nem hölgy fogja énekelni, bár a Nightwish mindnek mindig is, majdnem legalábbis mindig énekes nőjük volt, de itt most nem hogy fog énekelni, hanem bizony-bizony gitárosuk Mark. Nem tudom kimondani a családnevét, azért nem is mondom. Éneklek Iron Ella, csak azért vigyázzok, mert mindjárt valamelyiktől kikapok, mert lehet azt mondják, hogy elcsábítalak. Igaz, azonban túl vagyunk. Jöjjön tehát Nightwish, és egy lassú dal, szóval összesimulni jöjjön, ameddig a szád vörös.

volt, akkor Nightwish, While Your Lips Are Still Red, itt a Bitangi a rádióban. Na, ennyi elég is volt így az összebújásból. Majd a kézi műsora után ráértek összebújni. Szóval akkor vissza! Hajrázás! Within Temptation! The Reckoning!

Sweet Intentation, The Reckoning itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor most kössétek fel a gatyátokat. Egyenesen Japánból. Jön nem más, mint Suzuka Nakamoto, vagyis Su Metal. Moa Kikuchi, vagyis Moa Metal. Momoko Ozaki és vagyis Momo Metal. Ők nem más, mint a Baby Metal.

Baby Metal, ez volt a Karate. És folytatjuk tovább egy kevésbé ismert bandával. Ők nem más, mint a Katie's Wake. Empire of Shadows.

Ők voltak a Kate is Awake és az Empire of Shadows. Na és akkor jöjjenek most a magyar hölgyek, mert bizony-bizony ők is tudnak egyet s mást. Ők sem mint angyalok. Jön először is Zanzibar. A Rock and Roll-t ugye hiszed még?

Zanzibar és a Rock and Roll. Tudja, hiszed még? Persze, hogy hiszem. A Rock and Roll a mindenem. Megyünk tovább Dorotival. Közömbi Borka is megérkezett a Bitongyó Rádió csatfalára. Érezd jól magad itt velünk, ez még a hajrázás Ronival, de nem sokára jön hozzátok nem más, mint Kézi, és indítja a Music Party, de addig mindenki társ a dalban.

Ismert és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valess kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valess kapitány.

és kivételesen a Bitangó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangó Rádióban. A

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Ők voltak a Dorothy társadalom. Nem társadalom, hanem társ a dalom. Mizőn megyünk is tovább, nem másért, de ahogy mondtam, hamarosan jön Kézi, indítja a Music Partyt. Én meghozom Ossziánt, ahol a szürkeség véget ér.

Megmutatok az Oszcián, ahol a szürkeség véget ér. És menjünk is tovább, nem másért, de mindjárt jön hozzátok Kézi. Én pedig hozom nektek a Ródot. Na meg a tökéletesség hibáját.

Ród, ez volt a tökéletesség hibája. És mindjárt elnézem itt a dolgokat, de megtudtam, hogy a háttérben Kézi már készülődik. Készít nektek a Music Partyt. Én meg hozok nektek egy kis feldolgozást, annyira nem feldolgozás, hanem közös. Jön nem más, mint Apokaliptika. És az End of Me.

És közben a csatfal is megérkezett. Kizi, a következő két óra műsorvezetője. Ahogy elnézem itt a listát, Zen is csatlakozott a csapathoz. Jó szórakozást mindenkinek! Megyünk tovább, még egy kicsit tart a hajrázás, utána indul a Music Party. Azt tudom, merre nézek, jobbra, balra, előre, hátra, hátul nincsen senki. Elő van a három monitor. 4-5 ablakkal kinyitva, plusz még 10 a háttérben. Lassan-lassan örülök megfele.

ők voltak a Queen, I'm going slightly mad, lassan-lassan megőrülök, na de ez nem is csoda. Na, semmi köze a zenéhez meg a rádióhoz, de ez a világ, hát sokat nem segít a dolgokon. Na és akkor még egy dal, mielőtt elköszönök tőletek, mert jön Casey, indítja a Music Party-t. Még akartam mondani valamit, de elfelejtettem. Na, erről már ennyi. Jön Korn, Falling Away From Me.

Igen, eszembe jutott már. Vigyázzat a hangommal, nagyon jól megy az éneklés, nem tudok énekelni, de nagyon jól megy. És fennáll a veszély, hogy lecsúszik a bugyitok, úgyhogy küldjátok a gatyátokat felkötni, nehogy lehessen a bugyitok. Jó, tudom, ez másnak a dumája, de lényegtelen.

Ez a kézi, de felvágós. Na, mindegy, nézzétek meg a chatfalon, mit ír, mert ha bemondom, hát kipenderítenek.

és akik figyelemmel kísérik az Italo diszkót, azok már rájöttek, hogy ez egy Tom Hooker dal feldolgozása.

0: az összeset. Itt nem válogat, ő egyszerűen csak a legjobbakat játssza neked.
1: Vátumműszak.
0: Ahol a stílusok találkoznak. Vegyek zenék, válogatott kedvencek,

0: Itt a Jó Rádió és a Látóműszak, a péntek délutánot hangja. Mert a munka négye csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk, és ne feledd! Látóműszak. A váltó nálad van, nálad van, nálad van, nálad van.
1: Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitang Jó Rádióban. És a Bitang Jó Rádióban. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Euro Disco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkeszte ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az italocafe@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkeszte ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitang Jó Rádióban. Rádióban. Rádióban. Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café italocafe@gmail.com.
2: Program ajánló hangzott el.
3: És annyit még elmondanák ezzel a műsorral kapcsolatban, hogy lehet kérni, mivel kívánságlistát lehet összeállítani és elküldeni Attilának erre az e-mail címre, amelyet hallhattatok a

reklámban. És ha jól emlékszem, akkor igen, Attila azt írta nekem, hogy csütörtök estig lehet kérni, tehát addig lehet elküldeni a kéréseket. Én már kértem is tegnap, vagy tegnap előtt, nem is tudom, 5 dalt is kértem egyszerre, úgyhogy lesz mit Attilának majd lejátszani. És hát remélem, hogy ti is majd megtaláljátok azt a kedvenceteket, amelyeket hát ugye szeretnétek kérni tőle. Hajrá! Szerintem Attila nagyon fog örülni, hogy lesz mit neki játszani, úgyhogy hát kérek mindenkit, hogy írjon neki, és írja le a kedvenc dalát, hogy mit is szeretne hallani. Na, akkor jöjjön a filmzene, amelyet ugye említettem, és amelyet hát remélem, hogy ki is fogtok találni.

Igen, Katalin kitalálta a film címe, az utolsó Mohikán, The Last of the Mohicans, így angolul. Hát ez volt a bizonyos film zene. Na, a következő dal egy Bass Control Protocol nevű formációtól jön, és a dal címe pedig Dr. Love.

És már benne vagyunk a második órában, 21 óra 10-es perc van. Ez még mindig a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán. Dr. Love!

Ami ezután jön, az egy megint egy érdekes feldolgozás lesz. A dal az jól ismert, viszont egy 2026-os feldolgozás jön.

Cseten itt van velem, szörnyen lassun szorgó Nefertiti Lara Kata, Dutyi Dili Vubu 81, Bóbor Ján, Bíborka, Benny és Roni. Kívánok nektek további jó szórakozást ehhez a 3/4 órához, ami még hátra van. Ez volt az Out of the Dark, kifelé a sötétségből. Falco.

0: Falco, után pedig jön a Dangerous. Italo Disco javából. És az előadója pedig majd Dan Harrow.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

És van egy érkezőnk a csetre. Tök szár személyében. Ő kérem szépen egy külsős kolléga. Hát üdvözöllek és jó szórakozást, ha maradnál.

Hát ez volt Dan Harrow, vagy ha úgy tetszik, akkor Stefano Zandri és a Dangerous. Jön a 90-es évek egyik megkerülhetetlen csapata. Ők a Two Unlimited. És a dal pedig a No Limit. Ez pedig a Music Party.

Apuka bemegy a gyerekszobába, és látja, hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy szélén. Mi van olyan kisfiam? Nem jövök ki a feleségeddel. Mondja a fiú. Ez volt a No Limit. És ez volt a Two Unlimited. Na, a következő dal egy olyan dal, amelyet Pinocchio kollega nagyon szívesen játszik. Az előadót is szívesen játsza, és a zeneszerzőt is. Ez a Hunters of the Night és Chris Norman. Természetesen egy 2026-os feldolgozásban.

És Nefertitéknél eljött az idő. Szomorúan olvasom. Itt hagy minket.

0: Hát jó éjszakát neked, Nefertiti. Ez volt a Hunters of the Night. Vadászok az éjszakában. Chris Norman. A folytatásban pedig egy újabb Chris jön. Az ő neve Chris Isaac, és a nagy slágere pedig a Wicked Game.
1: Bitangyó Rádió.

21 óra 32 perc van, Chris Isaac és a Wake Up Game, ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. Ja, Bitangyó Rádióban ezt a műsort minden kedden halljátok 8-tól egészen 10-ig. Ezután a dal után pedig jön a szeptember, és a Cry For You.

0: és Bíborkának is jó éjszakát kívánok, ha elmegy. Jó éjszakát és szép álmokat.
1: A lemezjátszók mögött Kézi Kocska Zoltán.

Hát ez volt a Cry For You és a Szeptember. A Music Party pedig folytatódik tovább. Egy magyar dallal.

0: minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lágyan ringat. Aztán zajok jönnek, felrobbantják az álmainkat.

következő dalra pedig szeretném felhívni a figyelmét kedves Benninek. Egy egész jó remixet hoztam. Ezt most találtam, és úgy gondoltam, hogy felhívom rá a figyelmedet. Ez fog következni majd ezután.

21 óra 41-es perc van. Újra élsz. Egy feldolgozásban a Bonanza Banzai.

Hát ez volt az Anzuay Policai. És a Modo. Ez pedig már az Ecuador és Session.

két tehén beszélget. Hallottál arról az új betegségről, amitől a tehenek megőrülnek? Kerge, marha, kór vagy mi? Igen, de még szerencse, hogy mi pingvinek vagyunk.

Adesso volta a sé. Ecco, vado a recessione. A következő dal pedig már a Willie William és az Ego.

Ez a Music Party, és még két dalra lesz időnk, és azután vége lesz a műsornak. De ne csüggedjetek, remélhetőleg jövő héten is itt leszek veletek 8-tól egészen 10-ig. Billy William és az Ego.

egy ismert dal a Stacabootól. A dal címe pedig Here We Go. És hát úgy látom, hogy Benny is elmegy. Hát nem bírtad ki a végéig. Semmi baj, köszönöm, hogy itt voltál, jó éjszakát neked.

Nos hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, sajnos a kijelzőn megint csak 10 óra van, nem sokára, ugye 21 óra 55-ös perc van, még egy dal jön. Hát ami azt jelenti, hogy a Music Party mára be fogja zárni kapuit. Számomra nem maradt más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak. Remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát ebben a két órában, és remélem azt is, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, vagy megtalálta, vagy nem a magának való slágert, vagy muzsikát, vagy amit szeret, vagy éppen olyan érdekes újdonságot, amit szívesen hallgatott. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok egészen a végéig, és ez név szerint szörnyen lassan szorgó Dutyi Dili Bobor Ján és Tökszár, valamint Roni kollégám. Köszönöm azoknak is, akik csak úgy kintről hallgattak, Tóthva Fatinnának külön köszönöm. Tegyétek ezt máskor is, köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor újra találkozunk itt a Bitagyó Rádió éterében, és ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét és jó éjszakát kívánjak, addig is vigyázzatok magatokra. Kézikocska Zoltánt hallottátok, sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton pevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérdő repecs alkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.